Itt a TRT, Türkiye Hangya Rádió. Jó napot kívánunk, kedves hallgatóink! A Török Rádió mindennap, magyar idő szerint 13:30-ig műholdon keresztül magyar nyelvű adásuk arról szól.

Végezve 23 éves jelenlétnek, amely a 2003-as invázióval kezdődött. Donald Trump amerikai elnök azt mondta, hogy úgy gondoljuk, hogy már nincs szükségünk a hadseregről, még Ali al-Zaid iraki miniszterelnök azt mondta, hogy az amerikai erők szeptember 30-ig kivonulnak Irakból. Kedves hallgatóink, a TRT Magyar fő címét hallották.

A sötétségből a világosságba. A július 15-i események 10. évfordulója. Pontosan 10 évvel ezelőtt. A naptár 2016. július 15-ét mutatta. Türkia történelmének egyik legsötétebb éjszakáját élte át. A FETÖ terrorszervezet tagjai a nemzet fegyvereit a nemzet ellen fordította. Egy dologgal azonban, a török nép rendíthetetlen akaratával nem számoltak. Most újra felidézzük annak a történelmi éjszakának az eseményeit, óráról órára, percről percre, tényekkel, dokumentumokkal és olyan hőstettekkel, amelyeket soha nem feledünk el. Péntek este, amikor az óra 21 óra 30 percet mutatott, lövések dördültek el Ankarában a vezérkari főparancsnokság épületében. Az emberek, akik nem értették, mi történik, az égre tekintettek. A puccsisták irányítása alatt álló F-16-osok alacsonyan kezdtek repülni Ankara fölött, hogy félelmet keltsenek a lakosságban. A hír futótűzként terjedt el. Amint ismerté vált a puccskísérlet, Ankara lakói félelem nélkül gyülekezni kezdtek a vezérkari főparancsnokság előtt. A terroristák azonban könyörtelenek voltak. A FETÖ-höz tartozó fegyveresek helikopterről lőtték a Demokráciaért utcára vonuló ártatlan embereket. Az éjszaka előre haladtával Hulisi Akar vezérkari főnököt és több magasrangú parancsnokot a puccsisták helikopterrel ismeretlen helyre hurcoltak el. Ugyanekkor minden tekintet Isztambulra szegeződött. Nem csak Ankara volt a célpont, hanem Isztambul is. A FETÖ terroristái, akik káoszba akarták taszítani az országot, harckocsikkal lezárták a Boszporusz hidat, amely később a július 15-i mártírjai híd nevet kapta, valamint a Fáti Szultán Mehmet hidat. Az állam azonnal hivatalos közleményt adott ki a puccskísérletről. 23 óra 2 perckor Binali Yıldırım miniszterelnök a kamerák elé állt. Valóban puccskísérletről beszélünk. A hadsereg egyes tagjai a parancsnoki láncot megkerülve törvénytelen cselekményt hajtanak végre. Mindössze néhány perccel később, 23 óra 18 perckor a puccsisták ledobták az első bombát Ankara Gölbasi kerületére. Találat érte a rendőrségi légiosztály főépületét. Július 16-a első perceiben már a hírszerzés központja volt a célpont. Helikopterek nyitottak tüzet a Nemzeti Hírszerző Szolgálat a MIT Jeni Mahallei központjára. A MIT munkatársai azonban nem adták meg magukat, hanem fegyvereikkel azonnal visznozták a tüzet. Ugyanezekben az órákban egy csoport egyenruhás terrorista elfoglalta a TRT állami televízió folyosóit. El akartották hallgatni a nemzet hangját. Túszulejtették a TRT dolgozóit, és lezárták az épületet. Recep Tayyip Erdoğan köztársasági elnök ekkor családjával Marmarisban tartózkodott. 0 óra 24 perckor telefonon, videókapcsolaton keresztül élőadásban jelentkezett be. Történelmi jelentőségű felhívása teljesen megváltoztatta az éjszaka menetét. Az elnök így szólt a néphez: arra kérem nemzetünket, hogy menjenek ki városaink tereire. Menjenek a repülőterekre. Gyűjjünk össze a tereinken és repülőtereinken. És ha ez a kis csoport tankjaival odajön, tegye meg ott, amit akar. A nép erejénél nagyobb hatalmat még soha nem ismertem. A felhívás nyomán emberek milliói vonultak utcára. Egy óra előtt, 4 perccel bombatalálat érte az Ankara rendőrfőkapitányság épületét.

0: az állambiztonsági intézményei stratégiai létesítményei egymás után váltak célponttá. Lebombázták a Türkszát görbosi központját is. Majd elérkezett reggel 2 óra 18 perc. A puccskísérlet fordulópontja, amely megváltoztatta az egész ország sorsát. Különleges erők főparancsnokságán szolgálatot teljesítő Ömer Halisztemir törzsőrmester tudta, hogy a kapott parancs végrehajtása saját halálát is jelentheti. Mégis teljesítette küldetését. Még azelőtt lelőtte a puccsista Szemiterzi tábornokot, hogy az beléphetett volna a parancsnokságra. Azután ő maga is hősi halált halt. Amikor 2 óra 20 perckor újabb hatalmas robbanás rázta meg Gölbasit, a puccsisták már elfoglalt vadászgépekkel támadták a különleges rendőri erők parancsnokságát. Több tucat rendőr hősi halált halt. Végül még a török nagy nemzetgyűlést, a nemzeti akarat szimbólumát is lebombázták, miközben a harci repülőgépek bombákat dobtak a parlamentre, a képviselők rendületlenül őrizték a demokráciát az ülésteremben. 3 óra 20 perckor Erdoğan elnök Marmaris-ból megérkezett az isztambuli Atatürk repülőtérre, ahol több ezer ember fogadta. Így szólt hozzájuk. Ez árulás, ez lázadás. És ennek a hazaárulásnak nagyon súlyos ára lesz. Ezt már most kijelentem. 6 óra 19 perc volt. A hajnal első fényei megjelentek. A puccsisták aljas terve az ország számos pontján meghiúsult, mert az emberek saját testükkel álltak a tankok elé. Felismerve vereségüket, a fető terroristái utolsó kísérletként bombázták az elnöki komplexum környékét. A puccskísérletet 24 órán belül teljesen felszámolták. 6 óra 40 perckor a július 15 mártírjai hídon szolgáló puccsista katonák megkezdték a fegyverletételt. Letartóztatások száma gyorsan emelkedett. Az igazságszolgáltatásban, a hadseregben és a rendőrségnél százakat függesztettek fel. 8 óra 26 perckor Hulusi Akar vezérkari főnököt, akit az Akıncı légibázison tartottak fogva, helikopterrel a Csankaya elnöki rezidenciára szállították. Ugyanebben az időben a csendőrség főparancsnokságát is teljesen megtisztították a fető puccsistáitól. A demokrácia védelmezőinek ellenállása győzelemmel zárult. 12 óra 57 perckor Binali Yıldırım miniszterelnök bejelentette, a puccskísérletet teljes mértékben leverték. Türkiye azon a sötét éjszakán 253 hazafit veszített el, akik mind hősi halált haltak. Több mint 2000 demokráciát védő ember sebesült meg és vált veteránná. A puccskísérletet a nemzet önfeláldozó ellenállása kevesebb mint 24 óra alatt megfékezte. A sötét éjszaka hajnalán a demokrácia és a népakarat győzelmeskedett. Július 15-e, 10. évfordulóján kitélettel emlékezünk meg minden mártírunkra, és hálával tisztelgünk veteránjaink előtt.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعه صوت ترکیه.
1: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
7: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
8: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
9: استا اس لا ووس ده ترکیه.
10: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
11: Юфлет Зари и Туркия.
12: 这里是 土耳其 之声 广播电台.
1: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
13: دا ترکیه غاگ رادیو دا.
14: خصوم ترکیه ای زاینه رادیو گایانه.
15: اترچیه رادیو صدبوری ترکیه سخما.
16: اوادا ترکیه اونو رادیو سا.
17: ایچ رادیو وچه ترکیه.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия овозы.
20: Гиплеер Тюркиянын тети радиосы.
21: Е садай Тюркия.
22: Аңлаватканыңла Тюркия овозы радиосы.
23: Эво ифонитис Тюркия.
24: Овди радио глас Тюркия.
25: Гидарре диамурия Тюркия.
26: Ини адала радио суара Тюркия.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkia.
2: Este radio voz de Turkiye.
3: こちらは Turkiye の声ラジオです。
21: Zbor va glasot na Turkiye.
17: Efirde Turkiye Ovoz Radyosu.
4: It Turkiye Hangya Radyoya.
24: Ovde Radyo Glas Turkiye.
5: Türkiye Öne Radyosu.
25: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Ma egy olyan ételről szeretnék beszélni, amely kinézetére ugyan hasonlít a dönerhez, azonban az íze teljesen más. Ez az étel a törökök körében elég megosztó. Van, aki szereti, van, aki nem. Azonban egy biztos. Akik szeretik, azok nem tudják elképzelni az életüket nélküle, mert szinte már-már a rabjává tesz. Sőt, erről a nemzeti ételről még egy dalt is írtak. A Türkiye utcai ízei mai epizódjában a menünkön a kokorecs van. Először is tisztázzuk, hogy mi az a kokorecs. A kis és nagy testű állatok beléből készül. A legfinomabb változata azonban báránybélből készül. Természetesen, amikor egyesek meghallják a bélszót, egyből fintorognak. De ne ítélkezzünk azelőtt, hogy megkóstolnánk. Mert ahogy megkóstolják, valószínűleg meg fogják gondolni magukat. Amikor a 2000-es évek elején Türkiye az Európai Unióval folytatott csatlakozási tárgyalása idején felmerült, hogy a kokorecset belsőségnek minősítve betilthatják, nagy visszhangot váltott ki az országban. Ez a helyzet addig fajult, hogy a török zenész Mirkelám a kokorecsről egy dalt adott ki, amely a török népérzéseit fejezte ki ezzel az étellel kapcsolatban. A szám refrényében kokorecs sensiz olmaz, azaz kokorecs nélküled soha szavak hangzanak el. Emellett a dal videóklipjének az elején látható, hogy Türkiye az EU tagja lett, azonban annak ellenére, hogy ezt az utcai ételt betiltották, a zenész továbbra is a barátaival kokorecs teszik. Ha Türkiye az EU tagja, ha nem, a törökök számára ez az étel a kultúráik fontos és elengedhetetlen részét képezi. Napjainkban már az EU-ban, mint például Görögországban és Németországban is megtalálhatók. Most pedig lássuk, hogyan is készül a kokorecs. A tisztítási folyamat után egy hosszú nyásra először a bumbár, azaz vastagbél, majd a vékony belek kerülnek, amelyeket többször körbetekernek a nyás körül. Közéjük időnként vékony zsírrétegeket helyeznek el. A kokorecshez használt nyásakat külön erre a célra készítik. Vízszintes helyzetben helyezik el, és a dönerhez hasonlóan forgatva sütik meg. Lassú tűzön addig sütik, amíg a külseje aranybarnára nem pirul. Majd a szeleteket kivágnak belőle, tovább pirítják, végül pedig különféle fűszerekkel ízesítik. A legkedveltebb fűszerek között van a kömény, az oregano és az erős piros paprika pej. Ha tányéron szeretnénk fogyasztani, akkor így is felszolgálhatják. Azonban egy igazi kokorecs rajongó inkább a kenyérszeletek közé helyezi. Éppen itt kezdődik az igazi só. A kokorecset a mester ügyes kezei alatt két élő bárdal aprítják fel. A szeleteket egyre kisebbre vágják, és igazán megadják a módját. Mi pedig az illatok bűvöletében szinte hipnotizálva figyeljük a bárdok gyors mozdulatait és a csattogó hangjukat. Köretként paradicsommal, zöld fűszerekkel, paprikával vagy éppen ecetes uborkával fogyasztják. Bár ez vidékenként eltérhet. Arról nincs egyértelmű információ, hogy ezt az incsiklandó ételt mikor és ki készítette el először. A kokorecs napjainkban Türkiye mellett a Balkánon, mint például Albániában és Görögországban is megtalálható. Görögül kokoreci néven ismert. A nyelvészek szerint pedig az albán kokoreci szót vették át. Azonban az albán nyelvben az olyan szláv nyelvekben, mint a szerb, horvát és az orosz kukoricacső jelentésű kukoruza szóból alakulhatott ki, hiszen alapvetően a kokorecs és a kukoricacső hasonlít egymásra. A kokorecssel kapcsolatban az általános nézet az, hogy az 1970-es években Görögországból érkezett Izmirbe, majd onnan elterjedt egész Türkiyébe.

származó, 1883-ban Isztambulban megjelent Ev Kadını háziasszony című szakácskönyvben szerepel egy kokorecs recept, méghozzá kifejezetten kokorecs címszó alatt. Úgy tűnik, hogy arra a válasz, hogy ki, mikor, hol és hogyan készítette először, nem tudunk egyértelmű választ adni. Egy dolog azonban biztos, feltétlen ki kell próbálniuk, ha Türkiében járnak. Az ilyen ételek a közös földrajz és a közös történelmi múlt termékei. A fontos az, hogy életben tartsuk ezeket az ízeket. Ahogy a dal is szól, kokoreç nélküled nem az igazi. Türkiye utcai ízei.

Keďže šalga tu ink a török rádió magyar nyelvódása, melyet minden nap magyar idő szerint 13 órától 13 óra 30-ig haladnak, véget ért. Legközelebb honnap magyar idő szerint 13 órakor várom önöket, köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak a TRT-n, viszonthallásra.